Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak, ne, moj život nije

0: színfalak mögött, az orrom eltörött, mert belestem, hogy mi zajlik a színfalak mögött.
1: Do it, do it. Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
2: Fonda Rádió.
1: Hit music. Give it up.
2: Fonda Rádió.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

Hon a rádió. Hit music. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
3: Júniusi kínálatunk a Zentail Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: A Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet alapján a magyar kanizsai polgármester kiírja az alábbi pályázatot Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére. A Magyar Kanizsa község díszpolgára cím a gazdaságban, tudományban, művelődésben, oktatásban, egészségügyi és szociális védelemben, vagy egyéb szakterületen Magyar Kanizsa község számára kiemelt jelentőségű érdemeket szerzett személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem egyes személyeknek, állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek adományozható az önkormányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális, védelmi, művelődési, testnevelési és társadalmi élet egyéb területén kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő teljesítményekért. Évente több Pro Urbe érdemérem adományozható. A Pro Urbe érdeméremmel együtt pénzjutalom is adományozható. Köszönő oklevél Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek, valamint külföldi természetes jogi személyeknek adományozható a gazdaság.

0: Oktatás, egészségügy, szociális védelem, művelődési, testnevelés terén és a közösség fejlődését érintő egyéb területeken Magyar-Kanizsa községbel és külföldi eredményességéhez és népszerűségéhez való kivételes hozzájárulásért. Juventus Pro Urbe érdemére Magyar-Kanizsa község hírnevének öregbítésében szerzett jelentős érdemekért 30. életévét be nem töltött állandó lakhellyel Magyar-Kanizsa község területén rendelkező természetes személynek adományozható, évente több Juventus Pro Urbe érdemérem adományozható, Juventus Pro Urbe érdeméremmel együttételét követő 60 napon belül kell megtenni. A javaslatokat a Magyar-Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán a 8-as ügyfélszolgálatnál vagy postai úton az alábbi címre: Magyar-Kanizsa Község Nyilvános Elismeréseket Adományozó Bizottság, Főtér 1-24420 Magyar-Kanizsa, és elektronikus úton a precedni@kanizsa.rs villámposta címen kell benyújtani. Elismerésre jelölést tenni Magyar-Kanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek jogosultak. Az elismerés adományozására irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt természetes vagy jogi személy adatait, a javaslattevő adatait, a teljes nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonos elérhetőségét és elektronikus levélcímét, valamint indoklást. A pályázatot a Magyar-Kanizsai Önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdető tábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni. Évről évre drasztikusan csökken a mezőgazdasági termelésből élők száma Szerbiában. Az elmúlt 8 év alatt 14%-kal, jelenleg 1,15 millió ember kapcsolódik az élelmiszer termeléshez. Egy-egy családi gazdaságban átlagosan mindössze 2,2 családtag dolgozik ezen a területen, derül ki a friss adatokból. 2018-ban még több mint 1,33 millióan foglalkoztak mezőgazdasággal, a legaktívabb vidékeken Sumadia és Nyugat-Szerbia számít, itt található ugyanis a legtöbb birtok. Érdekesség, hogy itt dolgozik a legtöbb nő is az ágazatban, számuk meghaladja a 231 ezret. Vajdaságban 112 ezer gazdaságot tartanak nyilván, az itteni birtokok mérete országos viszonylatban viszont kiemelkedő. Szerbiában az átlagos birtokméret 6,4 hektár, a vajdasági gazdaságok azonban átlagosan ennek a duplájával 13,2 hektárral rendelkeznek. Tíz napja gond van a közjegyzői rendszerrel Szerbiában. A polgárok nem tudják hitelesíteni az ingatlanokra vonatkozó dokumentumaikat, például az adásvételi, hagyatéki vagy ajándékozási szerződéseket. A kialakult helyzet gyakorlatilag megbénította a közjegyzői munka ezen részét. Az illetékesek szerint a hibát még ezen a héten orvosolják. A rendszer működése már tavaly nyáron is leállt, akkor egy kibertámadás miatt. A jelenlegi leállás pontos okát nem közölték, csak annyit, hogy a szakemberek az UPRAVA együttműködésével dolgoznak. A hétvégén három gyerek és vízbe fulladt Szerbiában, mindhárman a Moravába vesztek bele. A vízimentők szerint a sodrás, az örvények, a meder egyenletlensége, vagy váratlan mélyülése, a testre csavarodó növényzet, vagy akár egy izomgörcs is könnyen végzetes lehet, még akkor is, ha valaki jó úszó vagy búvár. Emellett gyakori probléma a hirtelen hőmérsékletváltozás is. Figyelmeztetnek, felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni. Dragan Kerkez, vízimentő a szerb közmédia műsorában hangsúlyozta, a folyóban való fürdőzés nem játék, ahol nincs kijelölt strand, ott nem szabad a vízbe menni. A gyerekeket pedig soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, sem a nyílt vizek, sem a medencék közelében.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar-Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométerre.

0: kilométeren.
1: A Szerb Köztársaság közlekedésbiztonsági helyzete vevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
2: Időjárás.
1: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12 és 20 Celsius fok között, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Este és éjjel beborul az égbolt, esővel, záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. Mindez erős északnyugati szél kíséretében érkezik. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon, mivel az érkező front hullámot vet felettünk, hidegfronti hatásra készülhetünk. Emiatt az érzékenyebbeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, keringési problémák megjelenésére számíthatnak. A keleti-délkeleti országrészben az érzékenyebbek még melegfronti tüneteket is tapasztalhatnak, de koncentráltabbak lehetnek. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A gulyás csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi gulyás csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán a Bajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
1: Ez volt a

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Van egy nap a hétközepén, amely különlegesebb, mint gondolnánk. Nagyon szép szerda reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Nem a hét eleje, amikor még lendületet gyűjtünk, nem is a vége, amikor már a pihenést várjuk. A szerda olyan, mint egy híd, összeköti azt, ami már mögöttünk van, azzal, ami még előttünk áll, és néha éppen a híd közepéről látjuk a legszebb kilátást. Nagyon szép szerda reggelt minden kedves hallgatóknak, azoknak is, akik külföldről hallgatnak minket a www.pandaradio.rs oldalon. Örülünk, hogy ma is együtt kezdjük a napot, itt a Tisza hangjában.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hét fele mögöttünk van, a másik fele még előttünk, és ez azt jelenti, hogy még rengeteg lehetőség vár ránk.
5: Egyszer megkérdeztek három kőművest, mit csináltok, az első azt mondta, téglákat rakok egymásra. A második így válaszolt, falat építek, a harmadik pedig mosolyogva ezt mondta, egy gyönyörű templomot építek, mindhárman ugyanazt csinálták, mégis teljesen másképp látták. És talán ez a mai nap egyik legfontosabb üzenete, nem mindig azt számít, mit teszünk, hanem az, hogyan gondolkodunk róla. Ma próbáljuk meg nem csak a feladatokat figyelni, hanem azt is, hogy miért csináljuk őket, kiért dolgozunk, kiért küzdünk, kit szeretünk. Egy finom kávé nem a nagy csodák, hanem az apró örömök.
6: A világ gyakran azt sugallja, hogy mindig erősnek kell lennünk, pedig néha elég egyszerűen csak haladni előre, lépésről lépésre, a saját tempónkban. A panda ma reggel egy régi hídon üldögélt a Tisza fölött, figyelte a vizet, a felhőket, a madarakat, majd azt mondta, ne csak azt nézd, milyen messze van még a cél, nézd meg azt is, milyen sok utat tettél már meg. Lehet, hogy majd nehéz feladat vár rád, lehet, hogy egy fontos döntés, de gondolj arra, minden olyan napot túléltél eddig, amelyről azt hitted, túl nehéz lesz. Ne siettesd az életet, ne hasonlítsd magad másokhoz, és ne feledd, a virág sem azért nyílik ki, mert siet, hanem azért, mert eljött az ideje.
5: A mai nap talán nem lesz tökéletes, de lehet benne valami szép, valami váratlan, valami olyan, ami miatt este mosolyogva hajtod álomra a fejed. Ez volt a nap pozitív gondolata itt a Tisza hangjában. Tisza hangja, mindannyiunk hangja, legyen áldott, sikeres és mosolyokkal teli szerdájuk.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már, és esténként várod.

0: Ez a 103.5.
1: Századok történetei, legendái és emberi sorsai húzódnak meg. A névnap pedig remek alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk és szeretettel gondoljunk azokra, akik ma ünnepelnek. Nézzük, kiket köszönhetünk június 10-én. Nagyon szép szerda reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Ma a Margit nevű hallgatóinkat köszöntjük sok szeretettel névnapjuk alkalmából.
2: És honnan is ered a Margit név? A Margit név görög eredetű, a görög Margarité szóból származik, amelynek jelentése gyöngy, és valljuk be, ennél szebb jelentést nehéz lenne találni. A gyöngy évszázadok óta a tisztaság, az érték és a szépség jelkép. Magyarországon a név legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király lánya volt, aki életét az emberek szolgálatának és a hitnek szentelte. Nevét ma is őrzi a budapesti Margit sziget, amely az ország egyik legismertebb és legszebb parkja.
1: De milyenek is a margitok? A névhez kapcsolódó jellemzések szerint a margitok gyakran kedvesek, kitartóak, megbízhatóak, gondoskodóak és érzékeny lelkűek, olyan emberek, akikre jó számítani, akik sokszor mások örömét is fontosabbnak tartják a sajátjuknál. Tudják, hogy a gyöngy az egyetlen drága kő, amelyet élőlény hoz létre. Talán ezért kapcsolják olyan gyakran a természetes szépséghez és az értékhez. És mindez mellett június közepéhez közeledünk, a kertek tele vannak virágokkal, a nappalok hosszúak, a természet ilyenkor mutatja talán a legszebb arcát.
2: Valahol most egy Margit éppen munkába indul, valahol egy család készül felköszönteni az ünnepeltet, valahol pedig egy unoka rajzol egy szívecskét a nagymamájának, aki történetesen Margit. Ha a Margit név virág lenne, talán egy fehér rózsa vagy egy gyöngyvirág lenne, egyszerre elegáns, szép és időtálló. Hanem arról, hogy mindenkinek azt mondjuk, fontos vagy nekem, a névnap nem csak az ajándékokról szól, ezért ma minden Margitnak kívánunk jó egészséget, szeretetet, boldogságot, sok mosolyt és gyönyörű éveket. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Margitnak, ez volt a névnapköszöntő itt a Tisza hangjába.

0: Radio. Hit
1: music.
2: Hit music.
3: Hit music. Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
5: Van néhány étel, amely szinte minden családi összejöveten feltűnik, ott van az ünnepi asztalon, a nyári grillezéseken, a vasárnapi ebédeknél, és mindig elsőként fogy el. A majonézes, zöld borsó saláta pontosan ilyen. Ma azonban készítünk bele egy kis panda csavart is. Kedves hallgatóink, ma egy könnyű, friss és nagyon finom saláta kerül az asztalra. Olyan étel, amely csak egyszerű elkészíteni.
6: És mondom is a hozzávalókat, a mai majonézes zöldborsó salátához szükségünk lesz 50 dek a zöldborsóra, 2 közepes sárgarépára, 3-4 encetes uborkára, 2 fő tojásra, 1 kés marék csemege kukoricára, fél fej lila hagymára, 3-4 evőkanál.

0: majonézre, két evőkanál tejfőre, sóra és egy csipet őrölt borsra. A borsót és a felkockázott sárgarépát enyhén sós vízben puhára főzzük. Fontos, hogy ne főzzük túl, maradjon egy kis tartása. Az uborkát, a főtt tojást és a lilahagymát apró kockákra vágjuk, majd egy nagy tálba összekeverjük a kihűlt zöldségekkel. A majonézt és a tejfölt csímára keverjük, sózzuk, borsozzuk és ráöntjük a zöldségekre.
1: Na és most jön a panda titkos ötlete, reszeljünk bele egy kisebb almát, nem sokat, csak annyit, hogy egy picit frissebbé, üdébbé és különlegesebbé tegye az ízét. A legtöbb vendég meg sem mondja, mitől olyan finom. Csak repetát kér. A saláta akkor a legfinomabb, ha legalább egy órát a hűtőben pihen, így az ízek szépen összeérnek. Kiváló rántott húshoz, sült húsokhoz, grillezett ételekhez, szendvicsek mellé, de akár önmagában is remek nyári vacsora lehet.
0: De tudták, hogy a zöld borsót már több ezer éve termesztik, az ókori görögök és rómaiak is ismerték. A friss zöld borsó azonban csak az elmúlt néhány száz évben vált igazán népszerűvé. A panda szerint kétféle ember létezik, az egyik azt mondja, csak egy kanállal kérek, a másik pedig 5 perc múlva már a tál alját kapargatja. Nyári ebéd a kertben, az asztalon sült hús, friss kenyér, hideg ital, és ott van mellette a majonézes, zöldborsó saláta, amiből mindig túl keveset készítünk.
1: A legjobb receptek gyakran nem a szakácskönyvekben születnek, hanem a családi asztal mellett, egy ötletből, egy mosolyból és egy kis szeretetből. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, ahol ma egy friss, krémes, almás csavarral megbolondított majonézes, zöldborsó salátát készítettünk.
2: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: A Bombon együttes története, két srác, rengeteg sláger és egy korszak hangulata. Ha azt mondjuk 90-es évek nyári fesztiválok, rádiós kívánságműsorok és fülbemászó magyar slágerek, sokaknak rögtön eszébe jut a Bombon. Egy olyan együttes, amelynek dalain generációk nőttek fel, és amelyek ma is mosoly csalnak az emberek arcára. Ma az ő történetüket idézzük fel egy kicsit fandásan és nagyon sok szeretettel. De hogyan indult a történet, kedves hallgatóink, a Bombon története a 90-es évek közepén kezdődött, a formáció két tagja Molnár Csaba és Szolnoki Péter.
3: Mindketten, hogy együtt valami különlegeset tudnak létrehozni, és miért éppen Bombon? A névválasztás sem véletlen, a Bombon egy kis édesség, valami kedves, valami könnyed, valami, ami örömet okoz. És bizony, a zenéjük is pontosan ilyen lett, vidám, dallamos, könnyen szerethető. A 90-es évek végére a Bombon az ország egyik legismertebb pop együttese lett, a dalaik sorra kerültek a rádiók műsorára, a koncertjeiken pedig mindenki együtt énekelte a refréneket. Abban az időben a rádió volt a zene egyik legfontosabb otthona, és bizony a Bombon dalai szinte naponta szóltak az ország különböző rádióiban.
2: Nem volt könnyű olyan ember találni, aki ne ismert volna legalább egy-egy Bombon slágert. A Bombon zenéjéhez sokan nyári emlékeket kötnek, balatoni nyarakat, falunapokat, osztálykirándulásokat, első szerelmeket. A dalaiknak volt egy sajátos hangulata, egyszerre romantikus és vidám. De mi volt a titkuk? Talán az, hogy nem akartak mások lenni, nem követték minden áron a divatot. Olyaninak szövegei gyakran szóltak szerelemről, barátságról, emlékekről, hétköznapi érzésekről. Pontosan azokról a dolgokról, amelyek mindannyiunk életében jelen vannak. Szolnoki Péter nem csak énekesként, hanem zenészként is, dalszerzőként is ismert. Hangja mára szinte összeforrt a Bombon nevével. Molnár Csaba szintén meghatározó alakja volt az együttesnek. Ketten együtt olyan párost alkottak, amely hosszú éveken át...
3: Egész Kárpát-medencét, falunapok, városnapok, nyári fesztiválok, művelődési házak, mindenhol örömmel fogadták őket. Volt idő, amikor kazettán hallgattuk őket, aztán CD-n, ma pedig már digitálisan, de a dalok ugyanazok maradtak, és az emlékek is.
2: A Panda egyszer megkérdezte, miért szeretnek az emberek régi dalokat hallgatni, aztán rájött a válaszra. Mert a régi dalokban nem csak zene van, hanem emlék is. A Bombon együttes neve ma már a magyar könnyűzene történetének része, és kevés nagyobb dicséret létezik annál, mint amikor egy dal évtizedekkel később is mosoly csal az emberek arcára. Képzeljük el egy nyári estét, a színpadon megszólal egy ismerős dallam, valaki a közönségben halkan énekelni kezd, aztán még valaki, aztán mindenki. És abban a pillanatban nem számít az életkor, nem számít, hogy hány év telt el, csak a zene számít.
3: Igen, mert a jó dalok nem öregszenek meg, csak egyre több emléket gyűjtenek maguk köré. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma a Bombon együttes történetében kalandoztunk egy kicsit nosztalgikusan, egy kicsit pandásan, de nagyon sok szeretettel.
1: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-212-2955 adankó.com.
4: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1, határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása a 0648282765 telefonszámon.
0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9.

0: 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Ausztroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel. MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízás shop 024.
2: Ez volt a reklám.

0: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Here we go!
2: A térség le.
3: Hi, I'm Sam Smith.
2: Panda Rádió.
0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
4: Nyár elején egyre több helyen megjelenik a piacokon a medgy, sokan csak finom gyümölcsként gondolnak rá, pedig a rubinvörös kincs sokkal többre képes annál, mint hogy befőtt vagy sütemény készüljön belőle. Ma a medgy négy meglepő hatásáról beszélgetünk. Kedves hallgatóink, a medgy nem csak finom, hanem igazi természetes kincs is. Savanykás íze mögött rengeteg értékes anyag rejtőzik, és bizony vannak olyan előnyei, amelyekről sokan

0: még nem is hallottak. Nézzük, melyek ezek. Első, hogy jó barátja a szívnek, a medgy természetes növényi színanyagokat tartalmaz, amelyek a gyümölcs gyönyörű, mélypiros színét adják. Ezek az anyagok hozzájárulhatnak az erek és a szív egészségének támogatásához. Nem véletlen, hogy a piros és a lila színű gyümölcsöket gyakran ajánlják a változatos étrend.
1: Sportolók körében is ismert gyümölcs a medgy. Egyes kutatások szerint a medgy a szervezet persze nem csodaszer, de a megfelelő pihenés és táplálkozás mellett hasznos része lehet az étrendnek. A medgy számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, ezért sokan úgy tartják, hogy segíthet a szervezet általános támogatásában és a nyári fáradtság leküzdésében. Ráadásul frissen, kompótként vagy akár turmixban is nagyon finom.
0: És segíthet az elalvásban is, talán ez a legérdekesebb tulajdonsága, amely természetes módon tartalmaz kis mennyiségű melatonint, amely szerepet játszik az alvás éber létciklus szabályozásában. Ezért egyes embereknél a medgy vagy a medgy léfogyasztása hozzájárulhat a nyugodtabb alváshoz, de hogyan is fogyasztjuk? Frissen a legfinomabb, de készülhet belőle gyümölcsleves, turmix, gyümölcssaláta, lekvár, kompót, és persze a nagymamák híres medgyes pitéje sem maradhat ki. A medgy ősei valószínűleg Kis-Ázsiából származnak, ott a szája a savanyúságtól, aztán rögtön evett még egy marékkal, és végül kijelentette, a legjobb dolgok néha nem édesek, de annál értékesebbek.
1: Nyári délután a fa alatt egy tál friss medgyel, a háttérben madárcsicsergés. Néha ennyi is elég ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. A természet sokszor a legegyszerűbb dolgokban rejti el a kincseket, és a medgy bizony ezek közé tartozik. Egészségpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a medgy négy meglepő hatásával ismerkedtünk meg egy kicsit pandásan, egy kicsit gyümölcsösen és nagyon nagy szeretettel.
2: A szépség és egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More. Ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50

0: 0630 2010 47.
1: Kedves hallgatóink, ismét időgépre szállunk. Június 10-e olyan nap a történelemben, amikor királyok születtek, tudósok alkottak, zeneszerzők hagyták itt kézjegyüket a világon, és olyan események történtek, amelyek még ma is hatással vannak az életünkre. Nézzük, milyen érdekességeket rejt ez a nap. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A történelem nem csupán évszámok gyűjteménye, hanem emberek történetei, nagy döntések, felfedezések és álmok.
2: És bizony június 10-e sem szűkölködik érdekes eseményekben.
1: 1876. június 10-én történt az egyik legfontosabb esemény a kommunikáció történetében. Ekkor mutatta be sikeresen találmányát Alexander Graham Bell.
2: A legenda, de szükségem van önre.
1: Akkor még senki sem gondolta, hogy egyszer emberek ezrei telefonálnak majd a világ egyik végéből a másikba néhány másodperc alatt.
2: 1935-ben, a 30-as években egyre több autó jelent meg az utakon. Június 10-e környékén több európai országban is jelentős közlekedési fejlesztések zajlottak.
1: Az autó ekkor még luxusnak számított, ma pedig szinte minden család életének része.
2: 1922-ben ezen a napon született Judy Garland.
1: Nevét leginkább az Óza csodák csodája című film tette halhatatlanná. Dalait ma is hallgatják szerte a világon.
2: 1928-ban született Maurice Sendak, aki gyermekkönyveivel generációk fantáziáját mozgatta meg.
1: A 18. században ezen időszakban végezte híres kísérleteit Benjamin Franklin 1752-ben.
2: Ő bizonyította, hogy a villám elektromos jelenség, és neki köszönhetjük a villámhárító feltalálását is.
1: Június 10-én több országban a címertan, vagyis a Herdikála napját is megemlítik, a címerek évszázadokon át meséltek családokról, városokról és országokról, valójában a középkor logói voltak. Június 10-én már nagyon közel járunk a nyári napfordulóhoz, a nappalok szinte a leghosszabbak az egész évben.
2: Este sokáig világos van, a kertek virágba borulnak, a madarak pedig hajnalban koncertet adnak.
1: Tudták, hallgattak?
2: És a rádió gyakran a nappali legértékesebb tárgya volt, a család pedig esténként köré gyűlt.
1: És milyen szép, hogy a rádió ma is összehozza az embereket. A panda ma reggel talált egy régi, fekete-fehér fényképet. Nézte a régi ruhákat, a régi autókat, a régi mosolyokat, majd ezt mondta, a történelem nem könyvekben él, hanem azokban az emberekben, akik emlékeznek rá.
2: Valahol egy feltaláló rajzolt, valahol egy színésznő megszületett, valahol egy tudós a villámokat figyelte, és senki sem tudta, hogy egyszer az egész világ megismeri majd a nevüket.
1: A történelem arra tanít bennünket, hogy minden nagy dolog egy apró ötlettel kezdődik. Ezért soha ne becsüljük le a mai napot, lehet, hogy éppen ma kezdődik valami, amire évek múlva is büszkék leszünk. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon rovat, itt a Tiszahang.
0: Tán egy igazán jó ízélményre váltsz. Látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai szó.
1: Mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
3: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
4: Ez volt a reklám. Ez a 103.5.

0: A térségó.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: A mai reggelen a panda egy harmatos réten sétált, a fűszálakon apró vízcseppek csillogtak, mintha ezer apró gyémánt borította volna be a világot. A panda megállt, körbenézett és azt mondta, a szerencse nem mindig kopogtat hangosan, néha csak csendben leül mellénk. Nézzük, mit üzennek már a csillagok. Kedves kosok, ma tele lesztek lendülettel, olyan érzésetek lehet, mintha egy láthatatlan motor hajtana benneteket előre. Csak vigyázzatok, nehogy mindenki más még a reggeli kávénál tartson, mikor ti már a délután szervezitek. A gyorsaság érték, de néha a türelem hozza a legnagyobb eredményt.
3: Bikák, ma nyugalmatok lesz a szuper erőtök, miközben mások kapkodnak, ti megőrzitek a hidegvéreteket, és valaki ezért nagyon hálás lesz. A viharban a legerősebb fa sem rohan sehova.
2: Ikránk, a mai nap tele lehet érdekes beszélgetésekkel, és váratlan telefonhívás vagy üzenet felkavarhatja egy kicsit az állóvizet, de kellemes értelemben. A jó hírek gyakran akkor érkeznek, amikor nem számítunk rájuk.
3: Rákok, ma különösen fontos lesz számotokra a család és az otthon teket. Az otthon nem hely, hanem érzés.
2: Oroszlánok, a mai nap a ragyogásról szól. Valaki észreveszi azt, amit már régóta tesztek, és lehet, hogy végre ki is mondja. A nap sem kér elismerést, mégis mindenki érzi a fényt.
3: Szüzek, ma a részletek mentik meg a helyzetet, egy apróságra figyeltek fel, amit mások észre sem vesznek, és ez sokat számíthat. A nagy dolgok apró figyelmességekből épülnek fel.
2: Mérleg, a mai nap a harmóniáról szól, valahol körülöttetek békére lesz szükség, és ebben ti nagyon jók vagytok, a nyugalom nem gyengeség, hanem erő.
3: Skorpiók, ma a megérzéseitek különösen pontosak lehetnek, ha valamiről úgy érzitek, hogy jó irány, bízzatok magatokban, a szív néha hamarabb lát, mint a szem.
2: Nyilasok, ma egy új ötlet vagy terv lelkesíthet fel benneteket. Valami izgalmas kezd körvonalozódni, ne engedjétek el. A legnagyobb utazások egyetlen gondolattal kezdődnek.
3: Bakok, a kitartás ma ismét meghozhatja a jutalmát. Lehet, hogy mások most veszik észre azt, amin ti már régóta dolgoztok. A hegycsúcs nem véletlenül van magasan.
2: Vízöntők, ma kreatív ötletek érkezhetnek hozzátok szinte a semmiből. Legyen nálatok papír vagy telefon, mert érdemes feljegyezni őket. A jövő sokszor egy furcsa ötlettel kezdődik.
3: Halak, ma érzékenyebben figyeltek a világ apró szépségeire. Egy dallam, egy virág, egy kedves mosoly, valami különösen zik meg.
2: A panda ma egy pittypangot figyelt, a szél elfújta a magjait mindenfelé, és a panda végül ezt mondta, néha egyetlen apró dolog is messzire juthat, egy kedves szó, egy mosoly, vagy egy jó tett. Ez volt a horoszkóp pandás módra, itt a Tisza hangjában, legyen szép, szerencsés és mosolyokkal teli szerdájuk.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomáton közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
4: Brit tudósok megállapították, hogy az anyák napját ünneplők sokkal hosszabb ideig élnek, mint azok, akik nem tartják.
5: Fórum a hír alatt.
4: Kokec 76.
6: A bürös komcsik ma anyák napját is magukénak.
5: Ergya Fütyi, Kokec 76, te egy büdös Fidesz bérenc vagy, és nem tudsz méltón ünnepelni, még az anyádat se te paraszt.

0: Kokec 76.
1: Búzi vagy.
2: Ezzel egyidejűleg a Facebookon is csak nem minden oldal az édesanyákat köszöntötte. A leggyakrabban olvasható üzenet, Anci szerizlek, közcsipusz. Végül tekintsünk bele egy élő anyáknapi műsorba.
0: Amikor beteg vagy, ő az, aki ápol. Két szemében mennyi aggódás gond lángol.
3: Maradj már, fiam, nem érdekel a nyavajgásod.
0: Ő az, aki mindig imádkozik, érted?
3: Kisfiam, a jó Isten áldjon már meg!
0: Nincs ó, nincs határa nagy szeretetének.
3: Legközelebb otthon maradsz, a valagadon, fiam!
0: Tele van a lelke érted égő fénnyel.
3: Olyan sötét vagy, kis...
0: Ánsd meg őt soha engedetlenséggel.
4: Nekem zöröksz papírzacska.
0: Most hallgassuk meg Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című slágerét Szombati Zoltán előadásában.

0: Most pedig következzék egy szép anyák napi verscsokor.
1: Színes ceruzával rajzoltam egy képet, amit reggel apukám rögtön szét is tépett. Dühömben én magamat majd összekarmoltam, így elfelejtettem már, hogy mit is rajzolt.
2: Virágillat lengi körül az én édesanyám, ez a mi nagy szerencsénk, mert szappan nincs.
1: Anyám, apám ünnepelnek, ajándékom eldugom, anyám, apám bajuszosak, hogy melyik-melyik nem tudom.
0: Szombati Zoltán most ismét megpróbálja elénekelni Kovács Kati számát.
3: Tessék mondani, itt van a anyák napi segélykoncert. Akkor jó van, Doxa, Rolexke, gyertek! Schaffhausen, maradjál mappon! Shakira, gyere, hallgassad a műsort! Hallgassad a műsort, tehát ez anyák napi, tegnap óta neked is szól.
1: Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni.
4: Jaj, ha meghalok.
5: Önök az Esti Híradó reggeli kiadásának délutáni ismétlését hallják.
6: Jó éjszakát kívánunk! Újabb medve tűnt fel az utcákon a délmagyarországi városnyéken. A helybéliek azt mondják, félnek.
5: Mackó Gábor tudósítása következik.
6: Vámosnyék mindössze 328 kilométerre van a Balatontól. A helyiek napok óta nem mernek kijönni, mert ismét feltűnt egy medve.
7: Hát mink már itt rettegve jövünk itten a házból itten. A tegnap is jövök ki a házból, ott áll erre és néz rám.
6: A medve?
7: Nem, a postás. Ő mondta, hogy hallotta, hogy mondták azt, hogy jön megint a medve.
6: És ő nem is látta a medvét?
7: Nem, én csak azt láttam, aki hallott, hogy valaki mondta, hogy látták.
8: Washington hörpintőből?
6: Onnan.
8: Mentem dolgozni. Ja nem, csak simán jöttem ki a hörpintőből. Egyszer csak így áron mellettem egy nagy állat. Hát mondom, itten én is ilyen.
6: Megijedt?
8: Hát gondolom, azért rohant annyira biztos.
6: Nem, ön megijedt? Félt a medvétől?
8: Ja nem, mert ez egy ló volt.
6: De azt mondják, erre járt egy medve.
8: Hát akkor biztos az a lő szaladt a ló.

0: Jeges Károly vadőr évek óta nem látott medvét a környéken.
1: A medve általában kerüli az embert, és az ember is kerüli a medvét. Így, ha olyan embert látunk, aki nem kerülte ki a medvét, és a medve sem kerülte ki őt, akkor az csak a részek postás lett, aki a medvének is kivitte a családi portrékot.
0: Stábunk szerette volna megkérdezni a medvét is, de megkeresésünkre mindez idáig nem válaszolt. Maszkó István, Vámosnyék, Budapest, Híradó, reklám, esti film, műsorajánló, képújság, stúdió.
2: Tovább szakad a Jobbik. Nemrég azt a politikust is kizárták a pártból, aki polgármesterként látta a helybélieket rettegésben tartó medvét.
0: A medvét még június elején altatták el, de aztán egy másik medve felkeltette.
2: Szkor Dömötör riportját látják.
0: Wolfgang Vincent van Goghné, vagy ahogy mindenki ismeri, Zöldi Piroska néni, gyerekkora óta a faluban lakik, igaz, 2 éve elköltözött. A medve hírétől nagyon megijedt.
1: Gyűlök ki! Hát mondom, meglocsolom a büdöskéket, meg a férjem kankalinját. Hát nem ott áll a medve? Nem ott áll a medve? Nem ott áll, hanem kicsit arrébb, és az sem medve volt, hanem a Edith-ék kutyája.
0: Milyen kutya?
1: Ilyen kis csibaba, vagy micsoda. Úgy ugatott azon a herélt hangján, biztos látta a medvét.
0: Az elkóborolt medvét ugató csivava miatt már több feljelentés is érkezett a rendőrségre.
1: A Győr-Moson-Moson-Borsa-Sopron megyei budapesti rendőrkapitányság életvédelmi alosztálya súlyos 8 napon belül gyógyuló könnyű testi sértés és személyi szabadság megsértése alapos gyanújállított ismeretlen tettes ellen a Kiserdőben látott medvét hatósági eljárás keretében keressük.
0: További híreink.
2: Donald Trump és Kim Jong-un is egyetért abban, hogy rendkívül veszélyes lehet a Vámos ladány mellett látott medve. Örvös László tudósítása következik.
0: Vámosnyék egy 2521,5 lelket számláló település Új-Delhi Szent Mihály tőszomszédságában, testvérvárosai Nairobi és Sződliget. A helyiek évek óta nem láttak medvét a környéken, de akad olyan lakó is, aki még sohasem látott.
3: Medve? Az, amelyik fogat mos este is megnézi a mesét? Hát az... Olyan már nincsen.
0: Elnézést, asszonyom, ön látott medvét?
1: Medvét, ezt nem, de nem régen, hogy ettem a szelőnnát, egy malac kolbászolt itten. Itt röfögött, azt a kutya meg ugattam, hogy a kacsa elkezdett hápogni, mert a kecske meg mekegett, amire a macska rányávogott, azt a kalló is nyerített.
0: És medvét nem látott?
1: Mosó medvét, azt igen. Itt szokott téblábolni, meg slattyogni, ő gyelegítem, meg lébecol, meg flangál, előfordul cselleng, meg ténfereg, na ezeket csinálja.
0: Mosó medve?
1: Igen, kis mosó medve, mindent csinál, itt a rákcsál, meg felállít ilyen kvantummechanikai hipotéziseket.
0: Mikor mos?
1: Na gondolom a kémény, de nem tudom, hogy jön ez ide.
0: A vámosnyékiek félnek. Van, aki a medvétől, de van, aki a méhektől, megint mások a kutyától vagy a pókoktól. A Híradót Örvös László tudósította még tavaly. Most én, stúdió.
2: A Dél-Moson-Baranya megyei faluban évek óta egyre több állat tűnik fel. Kollégán Grizzly Tamás járt a helyszínen.
0: Arisztotelész József, 53 éves, 2 fiúgyermek apja és 1 lánygyermek anyja. Azt mondja, hetek óta nem mernek kimozdulni a lakásukból.
3: Ha már hetek óta nem merünk kimozdulni a lakásunkból.
0: De most kimozdultak, mert az utcán beszélgetünk.
3: Ja, akkor ma kimozdultunk. Na, 3 hetek óta itt megy itt ez a hercehurka, mint a múltkor egy zsiráfát a kerítés mellett, rágta le a bokorról a falevelet. Azt akkor mellette egyszer csak megjelent egy nagy bivaj. Kérdeztem tőle, hogy bivaj van. Azt akkor... Ott állt mellette egy gnú, meg egy makákó, azt akkor jöttek a szarvasbogarak, meg a pörölycápa, én már olyan fáradt vagyok, hogy aligátor a lábamon már teljesen.
0: Megkérdeztük Józsefék szomszédját, a 967 méterrel arrébb lakó iPhone Imrénét, leánykori nevén Szoftver Kati nénit.
1: Egyik reggel erre ébredtem, hogy alszok. Úgy felébredtem, hogy

0: Csak na, azt akkor ablakban ott lebegett egy boholc hal, meg egy guppi. Mondtam a férjemnek, hogy gyere itt a guppi hirdet. Na most, abból, hogy ezek itten közlekedtek, arra gondoltam, hogy ezek mind hímhalak.
1: Miért? Hogy közlekedtek?
0: Halkan. Na most, ezek után még megjelent egy lajhár a ajtóba.
1: Egy lajhár?
0: Igen, és azt mondta, hogy csókolom, jöttem megszerelni a vízcsapot, mert már 2 hete ígéri.
1: Önök híradónkat látták, legközelebb 4:52 jelentkezünk, akkor a következőkkel várjuk önöket.
2: Zsákállat tartja rettegésben azt a falut, ahol korábban medve, később zebra, majd szurikáta és mongúz is sétált az utcákon.
1: Dolgozó útépítőket láttak egy település közelében. A helyiek nagyon megijedtek.
0: Tegek, hát ott állt egy ember az úton és dolgozok. Mondok ilyet, én még itten nem láttam, nem szokott volt ilyen lenni itten.
3: Ha én is láttam még ilyet, én nem voltam, az biztos.
2: Önök híradónkat látták.
1: A viszontlátásra.
4: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: AMT Uni agent Svet Kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványban, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Tiszai pillanatok. A Tisza ezekben a napokban a legszebb arcát mutatja. Az erőteljes előrajzás után megérkezett a pillanat, amelyre egész évben várunk. A következő napokban várható a Tisza virágzás főrajzása, amikor a lemenő nap fényében aranyló szárnyak táncolnak a folyó felett, amikor a Tisza valóban életre kel. Aki egyszer látja ezt a csodát, soha nem felejti el. És ha szeretnék a lehető legközelebbről átélni ezt a páratlan élményt, akkor van egy nagyszerű lehetőség. A Tisza Tangó sétahajói minden nap este 6 órakor és este 7 órakor indulnak a Potiszja kikötőből. A vízről nézve még közelebb kerülhetnek a Tisza virágzás varázslatos világához, mert a Tisza virágzás valódi szépségét a folyó közepéről lehet igazán megcsodálni. A helyek száma korlátozott. Érdemes időben helyet foglalni. Jelentkezés és információ 062 872 97 58. Még egyszer 062 872 97 58. Egy gondolat a végére. A Tisza virág élete csak néhány óráig tart. Mégis minden évben emberek százainak szerez felejthetetlen élményt. Ne maradjanak le róla. A természet egyik legszebb csodája most a szemünk előtt bont szárnyat. Ez volt a Tiszai pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
1: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
4: Ma nem csak egy városba vagy egy faluba látogatunk, ma egy egész világba utazunk egy helyre, ahol a felhők néha a hegycsúcsok alatt úsznak, ahol kristálytiszta tavak tükrözik vissza az eget, és ahol minden kanyar után olyan látvány tárul elénk, mintha egy képeslap elevenedne meg. Kedves hallgatóink, ma az Alpokba utazunk, Európa csodálatos hegyúriására. Kedves hallgatóink, csatolják be a képzeletbeli biztonsági öveket. Ma Európa egyik legszebb vidékére indul, többek között Ausztria, Svájc, Olaszország, Franciaország és Németország területén is találkozhatunk vele. Ahogy közeledünk, a távolból először csak halványan rajzolódnak ki a hegyek, aztán egyre magasabbak, egyre közelibbek, és egyszer csak ott állnak előttünk hatalmasan, fenségesen, mintha az ég és a föld találkozási pontját őriznék.
5: Az Alpok legmagasabb csúcsain még nyáron is találhatunk havat, miközben lent a völgyben virágok nyílnak és madarak énekelnek, odafent még csillog a jég. Az Alpok egyik legnagyobb csodája a rengeteg hegyi tó, olyan tiszta a vízük, hogy néha még a felhőket is megszámolhatjuk bennük. A tóparton ülve az ember szinte elfelejti az időt. Nyáron alpesi virágok borítják

0: székház előtt állunk, a nap lassan felkel, a hegycsúcsokat először rózsaszínre, majd aranyszínűre festi. Az ember ilyenkor megérti, miért szeretnek annyian visszatérni ide újra és újra.
1: A panda természetesen ma is velünk tartott, felült egy hegyi padra, nézte a végtelen tájat, majd ezt mondta: a hegyek nem kérdezik, honnan jöttél, csak megmutatják, milyen szép a világ.
0: Tudták, hogy az Alpok több mint 1200 km hosszan húzódik Európán keresztül, és több mint 14 millió ember él a hegyvidék térségében?
1: Valaki itt kérte meg élete szerelmének a kezét, valaki itt mászta meg első hegycsúcsát, valaki itt találta meg a nyugalmat, és lehet, hogy egyszer mi is találkozunk az Alpokkal. Az utazás nem mindig arról szól, hogy messzire menjünk, néha arról szól, hogy új szemmel nézzük a világot. Az Alpok pedig pontosan ilyen hely. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Európa egyik legszebb vidékén, az Alpokban barangoltunk egy kicsit pandásan, egy kicsit álmozozva, de nagyon sok szeretettel. A következő utazásunkon is tartsanak velünk itt a Tisza hangjában.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló.
7: Ha ma már természetesnek vesszük, hogy rengeteg fazon közül választhatunk, de nem volt ez mindig így, a fürdőruha divatja az elmúlt 100 évben talán többet változott, mint bármely más ruhadarabé. Ma időutazásra indulunk a strandok világába. Kedves hallgatóink, ma egy olyan ruhadarabról beszélgetünk, amelyből egyre kevesebb anyag lent, miközben egyre több divat költözött bele. Bizony, ma a fürdőruha történetét idézzük fel, az egyberészestől a modern bikiniig.
8: A 19. században a hölgyek még hosszú ruhákban és harisnyában mentek a vízbe, a bokát sem nagyon volt szabad megmutatni, a mai strandolók valószínűleg el sem hinnék. Az első fürdőruhák az 1900-as évek elején kezdtek megjelenni, az első valódi fürdőruhák. Ezek még vastag anyagból készültek, sokszor gyapjúból, nem éppen a legkényelmesebb viselet volt. Az 1920-as és 30-as években az egyberészes fürdőruha lett az uralkodó. A strandok elegánsak voltak, a fürdőruha pedig sportos és visszafogott. Ekkoriban kezdett divatba jönni maga a napozás is.
7: 1946-ban jelent meg a bikini, és bizony alaposan felkavarta a világot. Sokan túl merésznek tartották, voltak helyek, ahol egyenesen betiltották, ma pedig már a világ egyik legismertebb ruhadarabja lett.

0: A 70-es években megérkezett a színek világa is, a minták, a virágok, a vidám nyári hangulat. A strandok egyre színesebbek lettek, és a divat egyre bátrabb. A 90-es évek a sportos fazonokat hozta, sokan emlékeznek még az élénk színekre és a magas szabású modellekre.
1: A legérdekesebb, hogy ma egyszerre divatos az egyberészes és a kétrészes is. Nincs egyetlen szabály, nincs kötelező irányzat. Legyen elegáns, sportos, kényelmes. Sokan azért szeretik, mert magabiztosan érzik magukat benne. A kétrészes előnyei, hogy könnyed, nyárias, praktikus. És rengeteg variációban kapható. A legnagyobb változás talán nem is a szabásban történt, hanem abban, hogy ma már egyre többen azt vallják, nem a testnek kell alkalmazkodni a fürdőruhához, hanem a fürdőruhának a testhez.
0: A Panda strandolni indult, sokáig nézte az egyberészeseket és a kétrészeseket, majd bölcsen megállni alapította, a legjobb fürdőruha az, amelyikben jól érzed magad, és nem az, amelyik másoknak tetszik. A strandon mindenki ugyanazt keresi, a napsütést, a kikapcsolódást, a nyarat, és végül senki sem arra emlékszik, milyen volt a fürdőruha, hanem arra, hogy jól éreztem magát. A divat változik, a stílus pedig mindig személyes marad, ezért viseljük azt, amiben önmagunk lehetünk. Ez volt a Divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a fürdőruha divat több mint 100 éves történetébe kalandoztunk egy kicsit pandásan, egy kicsit strandosan és nagyon nyárias hangulatban.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
3: Ébredj már haver, ez itt nem a trópus!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, volt sok megoldás.
3: Megérkezett a jó idő, sokan ilyenkor vágnak bele a ház, a kerítés, a terasz vagy akár a kerti bútorok felújításába. A kültéri festék azonban nem egyszerűen szín a falon, valójában egy védőpajzs, amely egész évben óvja az épületeinket az időjárás viszontagságaitól. Ma ennek a színes világnak a titkait fedezzük fel. Kedves hallgatóink, ha valaki azt mondja, festék, legtöbbször egy színes vödör jut eszünkbe, pedig a kültéri festék valójában sokkal több ennél. Ő az a láthatatlan őr, amely vigyáz a házunkra. Gondoljunk csak bele, a kültéri festékeknek egyetlen év alatt el kell viselni a nyár hőségét, az esőt, a téli fagyot, a szelet, a párát, és mindeközben még szépnek is kell maradnia. Nem kis feladat, de mire használjuk, Zenóbia?
4: A kültéri festékekkel festhetünk homlokzatot, ajtót, ablakkeretet, kerítést, kerti bútorokat, faházakat, és ma már szinte minden felülethez létezik speciális festék. De milyen színek a divatosak? Az utóbbi években a természetes árnyalatok nagyon népszerűek, például a tört fehér, a világos szürke, a homokszín, a zsályazöld és a cappuccino árnyalatok. Ezek elegánsak és időtállóak.
3: A fehér tényleg hűvösebb? Hát igen, a világos színek több napfényt vernek vissza, ezért a fehér vagy világos homlokzat nyáron kevésbé melegszik fel. És a festék, ami lélegzik, a modern kültéri festékek egyik nagy előnye, hogy lélegezni tudnak. Ez azt jelenti, hogy a falban lévő nedvesség könnyebben távozik, így kisebb az esélye a penészedésnek. A jó előkészítés titka a festés nem a festéssel kezdődik, hanem a tisztítással, a javítással, az alapozással. A festők szerint a siker fele az előkészítésben rejlik.
4: Régen a házak színe gyakran arról árulkodott, milyen anyagok voltak elérhetőek a környéken. A természetes pigmenteket földből, mézből és ásványokból készítették. A panda a hétvégén ecsetet ragadott, sokáig nézegette a színmintákat, aztán végül ezt mondta: nem a legdrágább festék a legjobb, hanem az, amelyik évekkel később is mosolyt csal az arcodra.
3: Egy régi ház, megkopott falak, fakuló színek, aztán néhány ecsetvonás, egy új árnyalat, és mintha az egész épület új életre kelne. A színek hatnak a hangulatunkra, és néha egy új szín nem csak a házat, hanem a kedvünket is felfrissíti. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a kültéri festékek színes és hasznos világába kalandoztunk egy kicsit pandásan, egy kicsit ecsetesen és nagyon vidám hangulatban.
2: A Színes Percek rova támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: 25.
1: Hit music.
2: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke, a fűszer. Ez a Fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
4: Ma egy olyan növénnyel ismerkedünk meg, amelyet dédszüleink még jól ismertek, aztán egy időre háttérbe szorult, most pedig újra a reneszánszát éli. Ez a hajdina, amelyet sok helyen pohánkának vagy tatárkának is neveznek. Bár sokan gabonának gondolják, valójában egy különleges növény, amelynek története és felhasználása is rendkívül érdekes. Kedves hallgatóink, ma egy igazi régi új kedvencről beszélgetünk, a hajdináról, sokan nem fedezik fel újra, pedig a vidéki konyhákban évszázadokon át fontos szerepe volt. A hajdina eredetileg Ázsiából származik, több mint 1000 éve termesztik. Európába a kereskedők hozták el, és hamar népszerű lett, mert igénytelen növény volt, még gyengébb talajokon is szépen termett.
5: És itt egy nagy kérdés, hogy gabona vagy nem gabona. Érdekes módon a hajdina nem is valódi gabonaféle, mégis úgy használjuk, mint a búzát vagy a rizst. Ezért nevezik ál gabonának. A hajdina nem csak hasznos, hanem szép is. Virágzáskor a földek fehér és halvány rózsaszín virágokkal borulnak be, a méhek pedig különösen szeretik. A hajdinából készült méz sötétebb színű és jellegzetes ízű. Sokan igazi különlegességként tartják számon.
4: De hogyan fogyasztjuk a hajdinából készült kása, levesbetét, csalátát, köret, palacsinta, liszt formájában kenyér, sőt egyes helyeken töltött káposztába is teszik. A paraszti konyha kincse, régen a hajdina fontos élelmiszer volt a falvakban, laktató volt, sokáig eltartható volt és sokféleképpen elkészíthető. Nem csak nálunk népszerű, Oroszországban, Lengyelországban, Ukrajnában és Ázsiában is régóta fogyasztják. A panda először azt hitte, hogy a hajdina valamilyen virágmag, aztán megkóstolta hajdinakásaként, elgondolkodott, még egy kanállal levett, aztán még egyet, és végül kijelentette, a régi receptek néha jobban ismerik a jövőt, mint mi magunk. A hajdina nagyon gyorsan növekszik, akár 10-12 hét alatt beérhet, ezért sok helyen évszázadokon át biztonsági növényként termesztették.
5: Képzeljünk el egy régi falusi konyhát, a sporheton rotyog a hajdinakása, odakint dolgoznak a földeken, bent pedig az ebéd illata tölti meg a házat. Nem minden értékes dolog új, néha a nagyszüleink kamrájában találjuk meg azokat a kincseket, amelyeket ma újra felfedezünk. Ez volt a Fűszerpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a hajdina, vagyis a pohánka különleges világában kalandoztunk, egy kicsit pandásan, egy kicsit nosztalgikusan és nagyon ízletesen.
3: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.

0: Banda Rádió. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem az utakon is fontos szerepet játszik. Ma az autóbiztosításáról beszélgetünk. Sokan úgy gondolnak a biztosításra, mint egy kötelező kiadásra. Pedig valójában a nyugalomról, a biztonságról és az előrelátásról szól. Amikor autóba ülünk, soha nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a következő kilométer. Egy figyelmetlen pillanat, egy kisebb koccanás, egy parkolóban történt sérülés, vagy akár egy komolyabb baleset is jelentős anyagi terhet jelenthet. Éppen ezért fontos, hogy járművünk megfelelő biztosítással rendelkezzen. A kötelező biztosítás nem csak jogszabályi előírás, hanem védelmet is jelent a közlekedés többi résztvevője számára. Sokan emellett kaszkó biztosítást is választanak. Ez segítséget jelenthet olyan helyzetekben, amikor viharkár, jégeső, rongálás vagy akár lopás okoz kárt a járműben. Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk heves viharokat. Erős szél, jégeső vagy kidőlő faágak is komoly károkat okozhatnak egy autóban. Az autó ma már sok család számára nélkülözhetetlen. Munkába járunk vele, bevásárolunk, utazunk, és a mindennapjaink fontos része lett. Ezért érdemes időben gondoskodni arról, hogy váratlan helyzetekben sem maradjunk segítség nélkül. Egy kis gondolat a végére. A biztosítás nem azért fontos, mert bajra számítunk, hanem azért, mert szeretnénk felkészülten fogadni az élet váratlan fordulatait. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, ahol tudják, hogy a biztonság nem a baleset után kezdődik, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. A nyugodtabb holnapért, a biztonságosabb utakért, és azért, hogy minden utazás jó érzéssel érjen véget. Panda Rádió, FM 103,5 mindannyiunk hangja.
1: Panda Rádió.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.
0: Programajánló kedves hallgatóink! Két érdekes programra is szeretnénk felhívni figyelmüket Magyar Kanizsán. Június 11-én, csütörtökön este 6 órakor nyílik meg a Formába öntött kreativitás című kiállítás a Dobó-Tihamér képtárban. A tárlaton 13 szakkör mutatkozik be. Láthatók lesznek naturkozmetikai alkotások, bútorfestések, horgolt munkák, makramé alkotások, papírfonások, gyöngyfűzések és számos kézzel készített különlegesség. Az est egyik különleges programja Frank Sörös Melinda bútorfestő bemutatója lesz. A megnyitón közreműködik a Zentai Rózsafa Népzenei Együttes. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, és egy mozi élmény azoknak, akik szeretik a rejtélyeket és az izgalmakat. Június 19-én pénteken este 7 óra 30 perckor a Művészetek Házában vetítik a Leleplezés napja című thrillert. Steven Spielberg legújabb filmje egy hátborzongató kérdést tesz fel. Valóban egyedül vagyunk? Vagy az idegenek már közöttünk élnek? A film angol nyelven, magyar felirattal látható. A belépőjegy 450 dinár. Jegyek elővételben június 18-ától vásárolhatók. Még egyszer, június 11-én Formába öntött kreativitás a Dobó-Tihamér képtárban. Június 19-én pedig a Leleplezés napja a Művészetek Házában. Várja önöket Magyar Kanizsa gazdag kulturális élete.
3: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!
4: Mindig mást jelent. Egyszer

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet alapján a magyar kanizsai polgármester kiírja az alábbi pályázatot Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére. A Magyar Kanizsa község díszpolgára cím a gazdaságban, tudományban, művelődésben, oktatásban, egészségügyi és szociális védelemben, vagy egyéb szakterületen Magyar Kanizsa község számára kiemelt jelentőségű érdemeket szerzett személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem egyes személyeknek, állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek adományozható az önkormányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális, védelmi, művelődési, testnevelési és társadalmi élet egyéb területén kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő teljesítményekért. Évente több Pro Urbe érdemérem adományozható. A Pro Urbe érdeméremmel együtt pénzjutalom is adományozható. Köszönő oklevél Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek, valamint külföldi természetes jogi személyeknek adományozható a gazdaság, oktatás, egészségügy, szociális védelem, művelődési testnevelés terén és a közösség fejlődését érintő egyéb területeken Magyar Kanizsa községbel és külföldi eredményességéhez és népszerűségéhez való kivételes hozzájárulásért. Juventus Pro Urbe érdemérem Magyar Kanizsa község hírnevének öregbítésében szerzett jelentős érdemekért 30. életévét be nem töltött állandó lakhellyel Magyar Kanizsa község területén rendelkező természetes személynek adományozható, évente több Juventus Pro Urbe érdemérem adományozható, Juventus Pro Urbe érdeméremmel együtt pénzjutalom adományozható. A javaslatokat a pályázat közzétételét követő 60 napon belül kell megtenni. A javaslatokat a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán a 8-as ügyfélszolgálatnál vagy postai úton az alábbi címre: Magyar Kanizsa Község Nyilvános Elismeréseket Adományozó Bizottság, Főtér 1, 24420 Magyar Kanizsa, és elektronikus úton a precedni@kanizsa.rs villámposta címen kell benyújtani. Elismerésre jelölést tenni Magyar Kanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek jogosultak. Az elismerés adományozására irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt természetes vagy jogi személy adatait, a javaslattevő adatait, a teljes nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonos elérhetőségét és elektronikus levélcímét, valamint indoklást. A pályázatot a Magyar Kanizsai Önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdető tábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni. Évről évre drasztikusan csökken a mezőgazdasági termelésből élők száma Szerbiában. Az elmúlt 8 év alatt 14%-kal, jelenleg 1,15 millió ember kapcsolódik az élelmiszer termeléshez. Egy-egy családi gazdaságban átlagosan mindössze 2,2 családtag dolgozik ezen a területen, derül ki a friss adatokból. 2018-ban még több mint 1,33 millióan foglalkoztak mezőgazdasággal, a legaktívabb vidékeken Sumadia és Nyugat-Szerbia számít, itt található ugyanis a legtöbb birtok. Érdekesség, hogy itt dolgozik a legtöbb nő is az ágazatban, számuk meghaladja a 231 ezret. Vajdaságban 112 ezer gazdaságot tartanak nyilván, az itteni birtokok mérete országos viszonylatban viszont kiemelkedő. Szerbiában az átlagos birtokméret 6,4 hektár, a vajdasági gazdaságok azonban átlagosan ennek a duplájával 13,2 hektárral rendelkeznek. Tíz napja gond van a közjegyzői rendszerrel Szerbiában. A polgárok nem tudják hitelesíteni az ingatlanokra vonatkozó dokumentumaikat, például az adásvételi, hagyatéki vagy ajándékozási szerződéseket. A kialakult helyzet gyakorlatilag megbénította a közjegyzői munka ezen részét. Az illetékesek szerint a hibát még ezen a héten orvosolják. A rendszer működése már tavaly nyáron is leállt, akkor egy kibertámadás miatt. A jelenlegi leállás pontos okát nem közölték, csak annyit, hogy a szakemberek az EU-Prava együttműködésével dolgoznak a rendszer biztonságának és stabilitásának javításán. A hétvégén három gyerek és vízbe fulladt Szerbiában, mindhárman a Moravába vesztek bele. A vízimentők szerint a sodrás, az örvények, a meder egyenletlensége, vagy váratlan mélyülése, a testre csavarodó növényzet, vagy akár egy izomgörcs is könnyen végzetes lehet, még akkor is, ha valaki jó úszó vagy búvár. Emellett gyakori probléma a hirtelen hőmérséklet változás is. Figyelmeztetnek, felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni. Dragan Kerkez, vízimentő a szerb közmédia műsorában hangsúlyozta, a folyókban való fürdőzés nem játék, ahol nincs kijelölt strand, ott nem szabad a vízbe menni, a gyerekeket pedig soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, sem a nyílt vizek, sem a medencék közelében.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonsági övet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12 és 20 Celsius fok között, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Este és éjjel beborul az égbolt, esővel, záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. Mindez erős északnyugati szél kíséretében érkezik. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon, mivel az érkező front hullámot vett felettünk, hidegfronti hatásra készülhetünk. Emiatt az érzékenyebbeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, keringési problémák megjelenésére számíthatnak. A keleti délkeleti ország részben az érzékenyebbek még melegfronti tüneteket is tapasztalhatnak, dekoncentráltabbak lehetnek. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet alapján a magyar kanizsai polgármester kiírja az alábbi pályázatot Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére. A Magyar Kanizsa község díszpolgára cím a gazdaságban, tudományban, művelődésben, oktatásban, egészségügyi és szociális védelemben, vagy egyéb szakterületen Magyar Kanizsa község számára kiemelt jelentőségű érdemeket szerzett személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem egyes személyeknek, állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek adományozható az önkormányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális, védelmi, művelődési, testnevelési és társadalmi élet egyéb területén kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő teljesítményekért. Évente több Pro Urbe érdemérem adományozható. A Pro Urbe érdeméremmel együtt pénzjutalom is adományozható. Köszönő oklevél Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek, valamint külföldi természetes jogi személyeknek adományozható a gazdaság, oktatás, egészségügy, szociális védelem, művelődési, testnevelés terén és a közösség fejlődését érintő egyéb területeken Magyar Kanizsa községbel és külföldi eredményességéhez és népszerűségéhez való kivételes hozzájárulásért. Juventus Pro Urbe érdemérem Magyar Kanizsa község hírnevének öregbítésében szerzett jelentős érdemekért 30. életévét be nem töltött állandó lakhellyel Magyar Kanizsa község területén rendelkező természetes személynek adományozható, évente több Juventus Pro Urbe érdemérem adományozható, Juventus Pro Urbe érdeméremmel együtt pénzjutalom adományozható. A javaslatokat a pályázat közzétételét követő 60 napon belül kell megtenni. A javaslatokat a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán a 8-as ügyfélszolgálatnál vagy postai úton az alábbi címre: Magyar Kanizsa Község Nyilvános Elismeréseket Adományozó Bizottság, Főtér 1-24420 Magyar Kanizsa, és elektronikus úton a precedni@kanizsa.rs villámposta címen kell benyújtani. Elismerésre jelölést tenni Magyar Kanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek jogosultak. Az elismerés adományozására irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt természetes vagy jogi személy adatait, a javaslattevő adatait, a teljes nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonos elérhetőségét és elektronikus levélcímét, valamint indoklást. A pályázatot a Magyar Kanizsai Önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdető tábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni. Évről évre drasztikusan csökken a mezőgazdasági termelésből élők száma Szerbiában. Az elmúlt 8 év alatt 14%-kal, jelenleg 1,15 millió ember kapcsolódik az élelmiszer termeléshez. Egy-egy családi gazdaságban átlagosan mindössze 2,2 családtag dolgozik ezen a területen, derül ki a friss adatokból. 2018-ban még több mint 1,33 millióan foglalkoztak mezőgazdasággal, a legaktívabb vidékeken Sumadia és Nyugat-Szerbia számít, itt található ugyanis a legtöbb birtok. Érdekesség, hogy itt dolgozik a legtöbb nő is az ágazatban, számuk meghaladja a 231 ezret. Vajdaságban 112 ezer gazdaságot tartanak nyilván, az itteni birtokok mérete országos viszonylatban viszont kiemelkedő. Szerbiában az átlagos birtokméret 6,4 hektár, a vajdasági gazdaságok azonban átlagosan ennek a duplájával 13,2 hektárral rendelkeznek. Tíz napja gond van a közjegyzői rendszerrel Szerbiában. A polgárok nem tudják hitelesíteni az ingatlanokra vonatkozó dokumentumaikat, például az adásvételi, hagyatéki vagy ajándékozási szerződéseket. A kialakult helyzet gyakorlatilag megbénította a közjegyzői munka ezen részét. Az illetékesek szerint a hibát még ezen a héten orvosolják. A rendszer működése már tavaly nyáron is leállt, akkor egy kibertámadás miatt. A jelenlegi leállás pontos okát nem közölték, csak annyit, hogy a szakemberek az EU-Prava együttműködésével dolgoznak a rendszer biztonságának és stabilitásának javításán. A hétvégén három gyerek és vízbe fulladt Szerbiában, mindhárman a Moravába vesztek bele. A vízimentők szerint a sodrás, az örvények, a meder egyenletlensége, vagy váratlan mélyülése, a testre csavarodó növényzet, vagy akár egy izomgörcs is könnyen végzetes lehet, még akkor is, ha valaki jó úszó vagy búvár. Emellett gyakori probléma a hirtelen hőmérséklet változás is. Figyelmeztetnek, felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni. Dragan Kerkez, vízimentő a szerb közmédia műsorában hangsúlyozta, a folyóban való fürdőzés nem játék, ahol nincs kijelölt strand, ott nem szabad a vízbe menni, a gyerekeket pedig soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, sem a nyílt vizek, sem a medencék közelében.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonsági övet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12 és 20 Celsius fok között, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Este és éjjel beborul az égbolt, esővel, záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. Mindez erős északnyugati szél kíséretében érkezik. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon, mivel az érkező front hullámot vett felettünk, hidegfronti hatásra készülhetünk. Emiatt az érzékenyebbeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, keringési problémák megjelenésére számíthatnak. A keleti-délkeleti országrészben az érzékenyebbek még melegfronti tüneteket is tapasztalhatnak, de koncentráltabbak lehetnek. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: kibontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen, csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Es vojta reklam.

Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Apró József 106 év és néhány nap című írása nyitja. A lapban foglalkozunk azzal, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat kérdése ismét napirendre került Európában, mivel a drónok nem helyettesíthetik a katonákat. Figyelmükbe ajánljuk Markovics Anna Mária belpolitikai írását is, amelynek címe Az EU kapuja nyitva áll Szerbia előtt, Belgrád mégis még mindig a kulcsot keresi. Beszámolunk arról, hogy megtartották a Nemzeti Összetartozás napja vajdasági központi ünnepségét Királyhalmán, továbbá arról, hogy újjáélett egy régi, szabadkai hagyomány, 1998 óta először újra megszervezték úrnapján a városi körmenetet. Kiemelt írásunkban azzal foglalkozunk, hogy hajdújáráson megtartották vajdaság legrangosabb népművészeti fesztiválját, a Durindót és a Gyöngyös Bokrétát. A heti interjú vendége ezúttal dr. Siling István, néprajzkutató író. A beszélgetés apropóját a Kallódó Történetek című novellás kötet adja, amely ezekben a napokban jelenik meg a Hét Nap kiadásában. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal az Adai Panoráma körkép lap történetét ismerhetik meg. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról, hogy tájház nyílt hajdújáráson, a Bánáti Újságban pedig bemutatjuk a magyar csernyei Bálint Vanessát és Tóth Tímeát, akik életcélja az, hogy óvónők legyenek. Írunk továbbá a Magyar Kanizsai Tricikli Fesztiválról, interjút olvashatnak Cindrich Tibor énekessel, dalszövegíróval, világutazó kollégánk dr. Cékus Boris ezúttal Tunéziát mutatja be, horgászrovatunkban pedig a nádi pontyozásról olvashatnak. És természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a hét nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a hét nap legújabb számát! Uh-huh.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon

0: tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Ausztrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.

Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: The music's in.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet alapján a magyar kanizsai polgármester kiírja az alábbi pályázatot Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére. A Magyar Kanizsa község díszpolgára cím a gazdaságban, tudományban, művelődésben, oktatásban, egészségügyi és szociális védelemben, vagy egyéb szakterületen Magyar Kanizsa község számára kiemelt jelentőségű érdemeket szerzett személyeknek,

0: adományozható. Prourbe érdemérem Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek adományozható. Prourbe érdemérem egyes személyeknek, állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek adományozható az önkormányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális, védelmi, művelődési, testnevelési és társadalmi élet egyéb területén kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő teljesítményekért. Évente több Prourbe érdemérem adományozható. A Prourbe érdeméremmel együtt pénzjutalom is adományozható. Köszönő oklevél Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek, valamint külföldi természetes jogi személyeknek adományozható a gazdaság, oktatás, egészségügy, szociális védelem, művelődési testnevelés terén és a közösség fejlődését érintő egyéb területeken Magyar Kanizsa községbel és külföldi eredményességéhez és népszerűségéhez való kivételes hozzájárulásért. Juventus Prourbe érdemérem Magyar Kanizsa község hírnevének öregbítésében szerzett jelentős érdemekért 30. életévét be nem töltött állandó lakhellyel Magyar Kanizsa község területén rendelkező természetes személynek adományozható, évente több Juventus Prourbe érdemérem adományozható, Juventus Prourbe érdeméremmel együtt pénzjutalom adományozható. A javaslatokat a pályázat közzétételét követő 60 napon belül kell megtenni. A javaslatokat a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán a 8-as ügyfélszolgálatnál vagy postai úton az alábbi címre: Magyar Kanizsa Község Nyilvános Elismeréseket Adományozó Bizottság, Főtér 1-24420 Magyar Kanizsa, és elektronikus úton a precedni@kanizsa.rs villámposta címen kell benyújtani. Elismerésre jelölést tenni Magyar Kanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek jogosultak. Az elismerés adományozására irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt természetes vagy jogi személy adatait, a javaslattevő adatait, a teljes nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonos elérhetőségét és elektronikus levélcímét, valamint indoklást. A pályázatot a Magyar Kanizsai Önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdető tábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni. Évről évre drasztikusan csökken a mezőgazdasági termelésből élők száma Szerbiában, az elmúlt 8 év alatt 14%-kal, jelenleg 1,15 millió ember kapcsolódik az élelmiszer termeléshez. Egy-egy családi gazdaságban átlagosan mindössze 2,2 családtag dolgozik ezen a területen, derül ki a friss adatokból. 2018-ban még több mint 1,33 millióan foglalkoztak mezőgazdasággal, a legaktívabb vidékeken Sumadia és Nyugat-Szerbia számít, itt található ugyanis a legtöbb birtok. Érdekesség, hogy itt dolgozik a legtöbb nő is az ágazatban, számuk meghaladja a 231 ezret. Vajdaságban 112 ezer gazdaságot tartanak nyilván, az itteni birtokok mérete országos viszonylatban viszont kiemelkedő. Szerbiában az átlagos birtokméret 6,4 hektár, a vajdasági gazdaságok azonban átlagosan ennek a duplájával 13,2 hektárral rendelkeznek. Tíz napja gond van a közjegyzői rendszerrel Szerbiában. A polgárok nem tudják hitelesíteni az ingatlanokra vonatkozó dokumentumaikat, például az adásvételi, hagyatéki vagy ajándékozási szerződéseket. A kialakult helyzet gyakorlatilag megbénította a közjegyzői munka ezen részét. Az illetékesek szerint a hibát még ezen a héten orvosolják. A rendszer működése már tavaly nyáron is leállt, akkor egy kibertámadás miatt. A jelenlegi leállás pontos okát nem közölték, csak annyit, hogy a szakemberek az EU-Prava együttműködésével dolgoznak a rendszer biztonságának, és stabilitásának javításán. A hétvégén három gyerek és vészbe fulladt Szerbiában, mindhárman a Moravába vesztek bele. A vízimentők szerint a sodrás, az örvények, a meder egyenletlensége, vagy váratlan mélyülése, a testre csavarodó növényzet, vagy akár egy izomgörcs is könnyen végzetes lehet, még akkor is, ha valaki jó úszó vagy búvár. Emellett gyakori probléma a hirtelen hőmérséklet változás is. Figyelmeztetnek, felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni. Dragan Kerkez, vízimentő a szerb közmédia műsorában hangsúlyozta, a folyókban való fürdőzés nem játék, ahol nincs kijelölt strand, ott nem szabad a vízbe menni. A gyerekeket pedig soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, sem a nyílt vizek, sem a medencék közelében.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonsági övet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12 és 20 Celsius fok között, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Este és éjjel beborul az égbolt, esővel, záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. Mindez erős északnyugati szél kíséretében érkezik. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon, mivel az érkező front hullámot vett felettünk, hidegfronti hatásra készülhetünk. Emiatt az érzékenyebbeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, keringési problémák megjelenésére számíthatnak. A keleti-délkeleti országrészben az érzékenyebbek még melegfronti tüneteket is tapasztalhatnak, dekoncentráltabbak lehetnek. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: közönség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: Kis pedig Éva egyik szóló lemezéről következik egy dal. A Sárkány Éva!
1: Sárkány!

Megjelent a Hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Apró József 106 év és néhány nap című írása nyitja. A lapban foglalkozunk azzal, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat kérdése ismét napirendre került Európában, mivel a drónok nem helyettesíthetik a katonákat. Figyelmükbe ajánljuk Markovics Anna Mária belpolitikai írását is, amelynek címe Az EU kapuja nyitva áll Szerbia előtt, Belgrád mégis-még mindig a kulcsot keresi. Beszámolunk arról, hogy megtartották a Nemzeti Összetartozás napja vajdasági központi ünnepségét Királyhalmán, továbbá arról, hogy újjáélett egy régi, szabadkai hagyomány, 1998 óta először újra megszervezték úrnapján a városi körmenetet. Kiemelt írásunkban azzal foglalkozunk, hogy hajdújáráson megtartották vajdaság legrangosabb népművészeti fesztiválját, a Durindót és a Gyöngyös Bokrétát. A heti interjú vendége ezúttal dr. Siling István, néprajzkutató, író. A beszélgetés apropóját a Kallódó Történetek című novellás kötet adja, amely ezekben a napokban jelenik meg a Hét nap kiadásában. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal az Adai Panoráma körkép lap történetét ismerhetik meg. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról, hogy tájház nyílt hajdújáráson, a Bánáti Újságban pedig bemutatjuk a magyar csernyei Bálint Vanessát és Tóth Tímeát, akik életcélja az, hogy óvónők legyenek. Írunk továbbá a Magyar Kanizsai Tricikli Fesztiválról, interjút olvashatnak Cindrich Tibor énekessel, dalszövegíróval, világutazó kollégánk dr. Cékus Boris ezúttal Tunéziát mutatja be, horgászrovatunkban pedig a nádi pontyozásról olvashatnak. És természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a hét nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a hét nap legújabb.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklam.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Hat óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet alapján a magyar kanizsai polgármester kiírja az alábbi pályázatot Magyar Kanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére. A Magyar Kanizsa község díszpolgára cím a gazdaságban, tudományban, művelődésben, oktatásban, egészségügyi és szociális védelemben, vagy egyéb szakterületen Magyar Kanizsa község számára kiemelt jelentőségű érdemeket szerzett személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek adományozható. Pro Urbe érdemérem egyes személyeknek, állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek adományozható az önkormányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális, védelmi, művelődési, testnevelési és társadalmi élet egyéb területén kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő teljesítményekért. Évente több Pro Urbe érdemérem adományozható. A Pro Urbe érdeméremmel együtt pénzjutalom is adományozható. Köszönő oklevél Magyar Kanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek, valamint külföldi természetes jogi személyeknek adományozható a gazdaság, oktatás, egészségügy, szociális védelem, művelődési, testnevelés terén és a közösség fejlődését érintő egyéb területeken Magyar Kanizsa községbel és külföldi eredményességéhez és népszerűségéhez való kivételes hozzájárulásért. Juventus Pro Urbe érdemérem Magyar Kanizsa község hírnevének öregbítésében szerzett jelentős érdemekért 30. életévét be nem töltött állandó lakhellyel Magyar Kanizsa község területén rendelkező természetes személynek adományozható, évente több Juventus Pro Urbe érdemérem adományozható, Juventus Pro Urbe érdeméremmel együtt pénzjutalom adományozható. A javaslatokat a pályázat közzétételét követő 60 napon belül kell megtenni. A javaslatokat a Magyar Kanizsai Községi

0: Közigazgatási hivatal, ügyfélszolgálatán a 8-as ügyfélszolgálatnál, vagy postai úton az alábbi címre. Magyar Kanizsa Község nyilvános elismeréseket adományozó bizottság, főtér 1-24420 Magyar Kanizsa, és elektronikus úton a precedni@kanizsa.rs villámposta címen kell benyújtani. Elismerésre jelölést tenni Magyar Kanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek jogosultak. Az elismerés adományozására irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt természetes vagy jogi személy adatait, a javaslattevő adatait, a teljes nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonos elérhetőségét és elektronikus levélcímét, valamint indoklást. A pályázatot a Magyar Kanizsai Önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdető tábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni. Évről évre drasztikusan csökken a mezőgazdasági termelésből élők száma Szerbiában, az elmúlt 8 év alatt 14%-kal, jelenleg 1,15 millió ember kapcsolódik az élelmiszer termeléshez. Egy-egy családi gazdaságban átlagosan mindössze 2,2 családtag dolgozik ezen a területen, derül ki a friss adatokból. 2018-ban még több mint 1,33 millióan foglalkoztak mezőgazdasággal, a legaktívabb vidékeken Sumadia és Nyugat-Szerbia számít, itt található ugyanis a legtöbb birtok. Érdekesség, hogy itt dolgozik a legtöbb nő is az ágazatban, számuk meghaladja a 231 ezret. Vajdaságban 112 ezer gazdaságot tartanak nyilván, az itteni birtokok mérete országos viszonylatban viszont kiemelkedő. Szerbiában az átlagos birtokméret 6,4 hektár, a vajdasági gazdaságok azonban átlagosan ennek a duplájával 13,2 hektárral rendelkeznek. Tíz napja gond van a közjegyzői rendszerrel Szerbiában. A polgárok nem tudják hitelesíteni az ingatlanokra vonatkozó dokumentumaikat, például az adásvételi, hagyatéki vagy ajándékozási szerződéseket. A kialakult helyzet gyakorlatilag megbénította a közjegyzői munka ezen részét. Az illetékesek szerint a hibát még ezen a héten orvosolják. A rendszer működése már tavaly nyáron is leállt, akkor egy kibertámadás miatt. A jelenlegi leállás pontos okát nem közölték, csak annyit, hogy a szakemberek az UPRAVA együttműködésével dolgoznak a rendszer biztonságának és stabilitásának javításán. A hétvégén három gyerek és vízbe fulladt Szerbiában, mindhárman a Moravába vesztek bele. A vízimentők szerint a sodrás, az örvények, a meder egyenletlensége, vagy váratlan mélyülése, a testre csavarodó növényzet, vagy akár egy izomgörcs is könnyen végzetes lehet, még akkor is, ha valaki jó úszó vagy búvár. Emellett gyakori probléma a hirtelen hőmérsékletváltozás is. Figyelmeztetnek, felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni. Dragan Kerkez, vízimentő a szerb közmédia műsorában hangsúlyozta, a folyóban való fürdőzés nem játék, ahol nincs kijelölt strand, ott nem szabad a vízbe menni. A gyerekeket pedig soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, sem a nyílt vizek, sem a medencék közelében.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 12 és 20 Celsius fok között, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. Este és éjjel beborul az égbolt, esővel, záporokkal és mennydörgéssel kell számolni. Mindez erős északnyugati szél kíséretében érkezik. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 170, Zentánál 244 cm magas. A mai napon, mivel az érkező front hullámot vet felettünk, hidegfronti hatásra készülhetünk. Emiatt az érzékenyebbeknél felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, keringési problémák megjelenésére számíthatnak. A keleti-délkeleti országrészben az érzékenyebbek még melegfronti tüneteket is tapasztalhatnak, de koncentráltabbak lehetnek. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így a napos részeken ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendyelovo.
1: Ez volt a reklám.

rádiózásom. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

Please welcome Taj Mahal and the Phantom Blues Band.

0: How you feeling?
1: Yes. Thank you, and very good to see you all out tonight. As you know, we're making a live album and we're enjoying your participation.
2: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
3: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1, határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ez volt a reklám.

čast, šinjel maslinast. Znam, ona spava sad i možda ponekad

Radio. Hit music. Panda Rádió.